majd nagpapizsakát, hogy jövök csak át. Így kiugrák, akkor nagyon engedtem. Csinyik tagjártam a Dunagyar, csinyik tagjákunk meg annak. Kang mamuak sunano ke kaya upsin me sok dup